0: Maga egy mit madrus minden gyerik tárcke, a denis tamai wab mák stúcske, un gyisze vedet gdiukszkön, un gyisze gyet szabácske, egy gyisnágon gyibadja gyihet csomócs, ke a vaj gyiszkopta gyisiga gyeg, egy gyisnágon gyerindem sisiga, gyisztem szegudos sába, egy batugon en hebiobsk. Tedipska dusai hedge bayukszkön, get gyisnágon gyihet csomócske, a gyedú dákszed, ke maga egy a vi nem sú dákszed, ja, nitás big stél. Egetejts battugon en hebiobsk. Udé dicsa vich hessibi, we minji East Main, hon gyisaiya. Gedei, mert menő gucsinó, a skáun haszkó gebi szomoz bánok, szó. Ja, pedig magad csak gyisznágon, igaz, hogy hely, mert menő tácske, hogy a pisztadisége, hogy nem sőt, hogy gedei nem sísége, hogy ekkai a wabnó dácse, hogy a csehutat nístenó, egon gyis pisztacsiná jut, csekkai ismic nístenó nísz, hogy battugon en hebiobsk. Csehutapska, hogy mert menő gucsinó, a skáun, ja, pedig csak gyisznágon, hogy a dodáksz, hogy a egy mocsédik tálk, csak én maga új nem sziú tálk, szóval nyitásai nincs usába, így pártukon enne biobszk. Akkor tényleg de csehú, hogy egy új montási menem van, hogy új en csíszke a vajad, az egy bájuk szkön, gyerhely egy bájda csomón, hogy ez egy medátum dísz nyisztenó millimétr, szegyen spájsz pszit csomón, szávod svábanó dát, csak de csehú, tess nyisztenó dísz nem denogan jész pszit, hiszpens nyisztenó Ego tajts batugun en hebiobsk. Cedubskaj, yabajagun jese me menu tach, ge cheg cheta chmochi di tach, ge nyain u shab nish nish to no nyain millimeter second space pse chmon, sawan swab no dach, ge deche uhte che kai nish tach, ge nish to shab. Ego tajts batugun en hebiobsk. De deche wason beach vich bugumu, I miss the sinich mag. Oh, and jis say, usagi ba, I be some much banok so. Wedach magai, ayuksko second spy dihtagun gananaja, akai ki magai, spah me menu tani ya, sawan swap no dach, ek de chautach nishtum de no. Nishtum de no, deish ni ainam de no, and jis pstach na yutch gay spinchai, begush steel shab, I would spah to win and heb yobsk. Oh, magi jidipskaj gya, get day. Echmoniga em menu tachagun jedi taksga wabano dachagun de tsotsin stumden on deishni ainum de no hagun jis pstach ni tach ni shushab ever tsotsin biops kudai de washka hagun sits nemskats un ji say good de menu which no akshkon ya hai weda je di ukskotsi di taksges ge jishnagun ni baje ji hetchmoch ge magju inim shishga ge ispins ni shta no beg Ego tajts bátugun en biopsk, cidipskaj mag, gati yukskun, yabaj gajishnagun gyeche jihachimuch, gyamag javinim siudipskaj. Nihtaj beig ushteo, ego tajts bátugun en biopsk, gudida shewi sanitar val door, amas ay uunjis ay gati yukskun, umagada jitsabaj gya, ego tajts bátsitjimun gya. Yismich nisoshab, ego tajtukchun en biopsk, cidipskaj gada jimun, medatun dis nishtano, millimeter seconds by a chimon again ich das nicht so schab hektage batugen in hebiobs gut ist so bjoncho bjuan und jiska die oxquin und magajet schabach gut ist but so dann again okay nein so schab die ist nicht no nein ich bin bei chimon again ich bin die swab no da so das so das nicht no und ich nimm denn no ich bin jetzt statt in ayot gibt mir sei gut aus schab hektage batugen in hebiobs Umagwege dubskaj yabadai tsbah chimonigya. Nyainu shabandish nishtano nyainu gunjispsa achimuchgya. Millimeters. Gunjispsa chimuch nitash nishu shab. Egotai tsbah tugunan he. Ay biopsk. Okay, utanawi mulyash ay achimon. Okay, tsgjishnagun getsa jinam shiskazu jiskopta jishigajan. Stumdano disnamdano millimeters second spice psa chimon. Sound swabano dacha gudacha utach and stumdano disnayanam dano ganjis pstach. Chegja the west shuaj and the sound shnagabahansh quest utach. Okay, weda jadiyuts jidi takskyo jiskopta jishigaja ismich nishtano jbatugan. Uja dipskaja gujat bona boichki ba elchmochkaja the takshis magmaka the mega dipskaja. Yabaj gajishnagun gyeje jihad chimuch yeo jadu daakse jay nimshtuj jbat stuj gya hekwai nitaas niyainu shao jbat dugun an hebiobs gagan jidi taakse utnao muliyaj gane ditaayag uun jiz gema gai u gya jadu daakse jadipska jagano apta gano cha
1: gai nukun kaadu CBC 2 Je moet hebben, je gaat weer te weg. CBC North, wat je moet zwaar.
0: Om er iets iets gek op te gaan, dan ga ik het spitsen deze dag. Hij, ja, iets gek. Hij, ja, dan nu stap het te discussen. Dat we gaan be some. Hij, we deed dat je, big stel stap big stem, dan nu big stel gaat het naar de just shoot staan. Zo niet eens iets daar, zo je mag gaan, je kia. Geel he, mega je zo je mag gaan, no, zo je mag gaan, no, geel he, Matthew Kunka. Hij, ik ben een nieuw, hij he, kia, wie jij moet ko, ook ja, was kijken, zie je CB kia, je wie hoe sterk nu je was kudde. Kia mag hij, niet kia ga, gaat het switch kia neem, Eem nanochia, a good jagger, got the Gadut Chibichin hem snow snanska, Peter Brav, I need such him dat and Dominis gets not a shoot das on. Uma Gwenetipskaku, a and cheese, a gunna, I sure Paul McCartney, Yana named the no note to Benesso.